nyina anyɛ kɔɔ totrobo nso ɔbɔ ɔsoro ne asase no n'agyina ahehua mu no atokɔ afrɛ nyankopɔn onyame a ɔkasa a obi nkasa bie no fiaseɛ no ada no ase saa bere